0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 27-e szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pred vama je novo izdanje emisije na hrvatskom jeziku u kojoj donosimo pregled najvažnijih događaja proteklog tjedna iz života Hrvata u Mađarskoj regiji. Posjetili smo proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži, bili na Hrvatskom danu u Mlinarcima, pratili završetak maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Kleža, te glazbena događanja u Podravini. Govorimo i o očuvanju kulturne baštine kroz međunarodni projekt Kult Herit. Predstavljamo novu knjigu Estere Tomaško o dušnočkim Hrvatima, a donosimo i osvrt na jubilarne dane Antuna Gustava Matoša, te vas vodimo na tradicionalnu proslavu Ivandana u Sen Andriju. Na kraju emisije najavit ćemo i predstojeće programe i natječaje Hrvatske zajednice. Današnju emisiju realiziraju tonski snimatelj Norbert Aut, a novinarsku ekipe čine Renata Balatinac, Berleta Blažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Još jednom dobro nam došli.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajló Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg. Magassága a kereszttel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Maria Antonina Rodovic, szakmai nevén Marila Rodovic, lengyel énekes, gitáros és színésznő. Pályafutása több mint 50 éve során 20 lengyel és 4 idegen nyelvű stúdióalbumot adott ki. Köztük 5 platina lemezt és 3-at aranyminősítéssel. A lengyel populári zene történetének egyik legkiemelkedőbb és legsikeresebb művésze.

Marila Rodovic karrierje 1967-ben kezdődött, miután megnyerte a Krakói Diákok és Énekesek Fesztiválja első díját. Marila Rodovic számos kitüntetése között szerepel az Arany Érdemkereszt, a Polonia Restituta Érdemrend parancsnoki keresztje és a Kulturális Aranyérem, a Gloria Artis.

Marilyn Rodovic színésznő is, aki számos filmben és zenei szórakoztató műsorban szerepelt. Rendszeresen fellép a Polsat TV csatorna nevelő család sorozatában.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 26-a péntek van.
2: Národnostná emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Több mint 20 éve tanít a Bogyiszlói Általános Iskolában Mihalovics Zsolt, aki hivatásként tekint a pedagógus pályára. Fő profija az énekzene és a cigány népismeret. A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában pedig népi hegedűt oktat. Mindezek mellett a Bogyiszlói Csillagvár tanodát is ő vezeti. Mint mondja, mindenek előtt a kölcsönös befogadásért dolgozik. Mai műsorunkban a Bogyiszlón élő Mihalovics Zsolt pedagógust ismerhetik meg.
2: Szia, Csabikám! A Csabika, gyere csak ide! Ha már itt száguldozó. Várjál meg, gyere csak ide! Na, milyen utcában vagyunk?
3: Küzdelem.
2: Na, gyere velem, küzdelem. Te itt laksz, igaz?
3: Aha.
2: És mit jelent, hogy küzdelem, te tudod? Hogy valamiért harcolnak, igaz? Na, és képzeld el, hogy ez miért? Nem azért voltam harc, hogy egymásnak estek az emberek, hanem azért, várj egy picit, ha mondja, ha lehagysz, akkor nem tudom elmondani. Azért történt ez, mert amikor ide költözve voltak árvizek, és ez elején nem itt laktak a cigányok, és létre tudja Dankó utca, meg a Küzdelem utca, ez a Dankó telep egybe, arról már hallottál?
3: Igen.
2: És akkor itt lejöttek a Küzdelem utcai lakók is, akkor itt megjelent ez a nagy talajvíz, ami szerintem már észrevetted, nálatok is van, ugye? Amikor nagy vizek vannak. És azt mondták akkor is a cigányok, ha már idejöttek és ide költöztették őket, akkor szeretnének itt maradni mindenképp, és ez is a Dankó telepről, azért a Dankó utca, és akkor ezt még meg elnevezték ilyen Küzdelem utcának is, mert szerettek volna itt maradni. Na képzeld el, ezért volt ez. Na most már tudod?
3: Igen.
2: Jó van. Na, akkor tudod, mi a Küzdelem utcai lakos. Orvos akarta lenni, gyerekorvos.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
2: De amikor megláttam a vért, akkor nem voltam jól, és úgy gondoltam, hogy ezzel én nem tudok együttműködni, és nem tudom ezt megvalósítani az álmimat, de gyerekek között szerettem volna lenni, és az iskoláim folyamatában ugye a zene, az énekzene egyre közelebb került hozzám, és egy más tantár is a történelem, és azt gondoltam, hogy én nekem itt lesz a közelségem, hogy a gyerekek között legyek, és ennek érdekében ugye elkezdtem tanulni. Emellett a zenét azt én tanultam nagypapámtól, Orsos Kis Jánostól, művészet mesterétől, illetve mondta, mivel ő nem tudta kottát, hogy menjek el zeneiskolába, és a zeneiskolába jártam Szekszárd Liszt Ferenc zeneiskolába. Ezt követően a Kodály Zoltán zenegimnáziumba jutottam el Pécsre, és akkor azt elvégeztem, akkor már egyre jobban kialakult, hogy valóban én tanár szeretnék lenni, és jelentkeztem is énekzene történelem szakra. Ez akkor nem jött össze, és elkezdtem más területeken mozogni, és ezt követően újra visszajött bennem az, hogy én tanár szeretnék lenni. Megpróbáltam még egyszer a Nyíregyházi Főiskolát, énekzene népzene szakosként akartam ott bejutni, ami sikerült is. És így jutottam el a tanárság felé, az, ami ugye vágyam volt. Mindig is szerettem a gyerekeket, és talán van egy olyan belső kisugárzásom is, hogy a gyerekek is úgy szeretnek velem együtt lenni. És ezáltal én azt mondtam, nekem ez a mesdje, ahol nekem járni kell. Na, akkor kezdem. Az első dalt a zongorával fogom játszani, és akkor lehet írni. Önálló munkát kérnék, jó? Tehát ne csoportosan. természetesen én, ha az énekzenét tanítom, akkor ha megjelenik a cigányságnak bármilyen kis szegmense, ami kapcsolódhat ad hozzá, akkor ezt megjelenítem. Hisz a népzene azért az a cigány zenével, a cigánysággal nagyon szorosan összeköthető. Ha cigányok abban az időben, mikor ide kerültünk Magyarországra is, és nem veszik át ezt a kultúrát, ezt a népi hagyományt, és magukra nem formálják, akkor ma a népzenoktatás nem működik ilyen szinten. A legnagyobb népzenegyűjtők ebből tudtak meríteni. Minden tájegységnek azért egy igazi cigányzenekar volt az adatközlője. Azt felvették a népzenegyűjtők, és aztán ezt lehetett ma játszani, vagy ezt lehet, és lehet majd játszani, akár az akadémián, akár bárhol is, akik népzenét játszik. Tehát fontos szerepe volt ebben a cigányságnak. Észrevétlenül becsúsztatom mindig a gyerekeknek azt, hogy a cigányságnak a kultúrájához, a zenevilágához legyen köze, és átveszi, és megszereti. Tehát az énekora óriási teret ad erre, hogy én ezt a kettőt tudjam ötvözni. És figyeljetek, mert ez nem olyan lesz, amit az énekkönyvben tanultunk, hanem ami ide köthető Bogyiszlóhoz. Jó, annyit elárulok. Te ismerni fogjátok. Semmi különleges.

0: A cigányságnak az elfogadása akkor történhet meg a többségi társadalomtól, hogyha megismerik a mi kultúránkat.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nem csak a cigányságnak kell a nem cigány, és a magyar kultúrát mondjuk így megismerni, de többször elmondtam, én is magyar ember vagyok. Csak mellette cigány identitástudattal is rendelkezem természetesen. Szóval akkor működik az elfogadása egymásnak, hogyha megismerjük egymás kultúráját. És ez egy közelséget adhat. És a gyerekek is, amikor egymás mellett vannak, ugye ők még nagyon tisztán érkeznek, ott még nincsenek a külső hatások, hogy ő cigány, én nem vagyok cigány. Aztán már jönnek a külső sztereotíp gondolatok, amit ők vagy elfogadnak, vagy nem, de többségében sajnos elfogadnak. Így viszont már előre felkészítem őket arra, és lám, egy cigány ember tanítja ezt, hogy mielőtt bármit is mondanátok, vagy bármit is hallanátok, azért én vagyok előttetek. És én azt gondolom, nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel. És mivel jó a kapcsolatom, akkor tőlem ezt elfogadják. Szóval ezért érzem ezt nagyon fontosnak, hogy a cigány és nem cigány gyerekek együtt vannak. És miért? Ugye integrálásról beszélünk, integrációról. Szerintem a cigányság a többsége ezzel próbálkozik is. Bogyiszló ebben éle jár, ebben biztos vagyok. De ez kevés. Ez azt kell, amit én mondtam, hogy a kölcsönös elfogadás. Ez pedig az inklúzió, kölcsönös befogadás. És akkor tudjuk befogadni a másikat, ha megismerjük a másiknak a kultúráját, a valóságát, az életét. A mai világban mindenki látja, hogy nagyon nehéz a megélhetés, tehát az, amit fizetés gyanánt kapnak az emberek, hát hónaptól hónapig sokszor jó, hogyha kitart vagy nem tart ki, és ha azt akarjuk, hogy valami többlet legyen, és szeretnék majd valamit venni, ha valami elromlik, nem többet, hogy majd elmegyünk üdülni, hanem hogyha valami elromlik, akkor tudjuk pótolni, hát az nagyon kevés. És próbálkoznak. Az itt lévő cigányság mindig is dolgos volt. Itt nem kellett buzítani senkit arra, hogy menjen már dolgozni. A bogyiszló cigány közösség az nagyon nagy mértékben 90%-ban beállás cigányság közösségéhez tartozik. A mi őseink, a nagyapáink már beintegrálódtak a többségi társadalomba. Dolgoztak, úgy szoktuk mondani, a parasztságnál kint, és ott a különböző munkákat elvállalták. Ezt követően megjelent a TSZ, és megjelentek a különböző gyárak. Azok is felölelték a képzetlen cigányságot, mondjuk így ki. A belmentek is betanított munkások lettek, illetve a TSZ-be pedig a saját kézerőből dolgozhattak. Na de megjelent nálunk egy olyan dolog, ami nem volt szokványos, és talán még manapság sem az sajnos. Az én előttem lévő generáció, a nagybátyám még idejében elkezdtek iskolába járni, még pedig középiskolákba is, nem csak az általános iskolákba, és ott szakmákat tanultak. Akik már úgy voltak a munkahelyeken, mint szakmunkásként, tehát a bérezésük is más volt, és a megítélésük is. Mi ezzel még tovább tudtunk haladni, így a tanultságunk még magasabb fokra jutott el, többen érettségiztünk, és jó magam két diplomásként, de még nagyon sok társam, talán 90-10 is végeztünk már különböző helyeken, és diplomával rendelkezünk. Az integráció, amiről sokat beszélnek is, halljuk a médiában, nálunk tényleg révbe ért, de beszéltem már arról, hogy az integráció az egy szelete, én sokkal jobban szeretem az inklúziót. Már ne integrálódjunk, mert beintegrálódtunk bőven, azt gondolom, és megtettük, amit ezügyben lehet. Bogyiszló községéről beszél, és itt lévő bogyiszló cigányságról, meg nagyon sokan mi a falvakban. Úgyhogy, amit úgy szerettek volna, hogy beilleszkedjünk, azt mi szerintem kőkeményen elvégeztük, és ott lehetünk azokon a helyeken, ahol megérdemelten ülhetünk. De az inkluzió sokkal fontosabb, a kölcsönös befogadás. Hogyha mi valamit teszünk, akkor a többségi társadalom is próbáljon úgy cselekedni, hogy eljutassunk azokra a helyekre, amire talán méltóak vagyunk.

0: Gyerekkoromban már megkaphattam a kis hegedűt a család által, is nagypapám a híres bogyiszói zenekar vezetője volt és alapítója Orsos Kis János, népművészet mestere.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: És nála kezdtem el tanulni, unokaként. Kimaradtak a fiúgyermekek, édesanyám volt, aki mondta a nagypapának, hogy taníts meg már az unokádat, hát valaki vigye tovább. És úgy rám talált így a zene, innét indult el. Hát ez nekem egy kiváltság volt, hogy egy ilyen jó muzsikus mellett nevelkedhettem pici gyerekként, és aztán a nagy zenekarba is oda kerülhettem, és azt a sok szép zenét, dalt magamba szívhattam. És így kerültem én a zene világába, közben pedig hát elmentem, én megcsináltam az általános zeneiskolát, aztán a főiskolát, és azért is taníthatok. A zene nekem nagyon fontos. Talán mondhatom, hogy minden. Hagyományőrzőként, autentikus népzenét játszunk, ez a fő profil, ez adatközvő zenekarról van szó. Nagypapám által, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb mesterek, Bogyiszlón voltak, gyűjtöttek, Martin György, Pesovár Ferenc, Halmos Béla, aki már nincs közöttük, és a többiek is sajnos, de Sebő Ferencet említve, mi itt van közöttük, és jó barátságban vagyunk, aki 80 éve még egy Hungaratól lemezt is kiadott a régi zenekarról, és az eredeti zenekarról. Sajnos, hogy haltak ki az öregek, úgy egyre akkor mi átvettük ezt a szerepet. Nagypapám 97-ben halt meg, az már azért több mint 25 éve van. Unokák elkezdtük átvenni a zenét, és igazából fiatalítottuk a zenekart. Bogyiszlói népzene, megőrzése, továbbvívése, és aztán majd átadása. És ez is egy jó kis kapocs, hogy nem apa, fia, hanem nagypapa és unoka. Ez szerintem még bensőségesebb volt egyébként. Másképp néz egy nagypapa az unokájára, mint a saját gyermekére, fiára, hogy nagyon jó kapcsolatom volt vele. És hogy ezt én nem veszem át, akkor most már több mint 25-27 éve nincs bogyiszlói muzsika helyben. Mert ugye tanítható is tanítja, hisz a Dunántúl tájegységének az egyik muzsika világ az bogyiszlóhoz köthető, és felvételek alapján lekottáztak, ők nem tudták a kottát, ma játsszák akár a Zeneakadémián, vagy bárhol, ez egy tájegységhez köthető olyan dolog, amit meg kell tanulni.

nagypapám egy dologra tanított meg engem, lefőképp az alázatra. Nem az alázkodás, az alázatra. Egy visszafogott úriember volt. Ő nagy fegyelemmel tartotta a zenekart. És ez mind abból adott, amilyen személyiség volt ő. Volt egy aurája. Ott ő volt a karmester, ő volt a gesztikulációval, mit mutatott, vonójátékával, mozgásával, és akkor volt a zenekar olyan, aminek kellett lenni. Tehát amíg feladat volt, addig annak úgy kellett működni. Ezt én is ugyanezt így érzem, és így követtelem meg én is a zenekartól mondhatok ilyet. A Bogyiszói zenekart képvisel, nem a Mihalovics Zsoltot, hanem azok keresztül a Bogyiszói zenekart. És ezzel ő nevelkedett, és ezt visszük is tovább.

0: 2003 óta tanítok Bogyiszon az általános iskolába. Főprofilom az az énekzene, cigány népismeretet is tanítok, mert a romológiát is elvégeztem. Emellett én tanítok a Liszt-Ferenc zeneiskolában, amit említettem már korábban, ahol a klasszikus zenét tanultam, de ugye népzenét játszok, és ott népi hegedűt oktatok óraadóként. Szerintem ott is ides tovább már legalább egy 15 éve. Hát igen, pedagógus, ez egy nagyon fontos fogalom.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: A tanár azt mondja, hogy megcsinál, leadja az anyagot, és aztán megy tovább. Pedagógus az egy más jellemet kíván el, és az is. Egy jó pedagógus ma nem egyszerű egy jó pedagógusnak lenni, és ez tényleg ez egy hivatás, egy elhivatottság. Egyszer nem tudok másfelé elmenni, nem azért nem lettem volna lehetőségek, mert a lelkem, az ösztöneim azt sugálják, hogy nekem itt kell maradnom, és én a gyerekek közelségében kell legyek. Mert pedagógusként a gyerekeket nem csak tanítani, hanem nevelni. Akár intelmekre, akár egy megjelenésre, a megszólításokra. Úgy nevelkedtem, ma mész kisfiam, nekem mindig köszönj bárkinek is. Ha ismered, ha nem. Ez a gyerekeknél, hogyha megyek át valamire, mindig köszönj, mert már ez sincs meg. Ebben a gyorsított, felgyorsított világban a gyerekek egyre többször magányosan vannak otthon, mert a szülők rohannak, dolgoznak, hogy megteremtsék azokat a javakat, amivel túl tudják élni, vagy tisztességesen tudják élni a napjaik, a telefon használata. Ott sincs a kontakt, nincsenek az egymásra való kapcsolatok. És ezért fontos, hogy egy pedagógusokban itt vagyok közöttük, hogy ezeket a kontaktokat erősítsem, az együttléteket, erre nem ad meg én más legnagyobb lehetőséget, mint a zene. Észrevétlenül a kapcsolatokat erősíteni tudom. Gyere, Áron! Gyere, gyere, te is! Gyere be! Nyugodtan! Na, csak oda! És a kis papírod? Itt van! Megvan a kis papírunk is, gyere, megfogod, és elmondod nekem a részeit most gyorsan. Ez a te feladatod, meg utána megpengedjük, jó? Na, mondd el hangszer részeit.
2: Ez a csiga, ez a has.
0: Igen?
2: Ez a hát.
0: Úgy van. Ahol fogod, az mi? Ha mi ez itt nekem?
2: Nyak.
0: És mi ez fölül? Ahol lefogjuk a hangot, hogy nevezzük? Fogó.
2: Fogólap.
0: Pedagógusnak lenni ma nem egyszerű, és ez tényleg ez egy fontos hivatás, és azt tudja ezt, mivel aki ezt belül is érzi. Kell egy belső érzelemvilág ehhez, hogy én mindenkit szeressek, és én úgy megyek oda a gyerekeket, de ez vissza is jön, nálam minden nap így telik el. Pluszokat adok nekik, nem csak a zeneórán, hanem a szünetekben, vagy bármikor is keresem a kontaktot velük. Ki kezdi a kész a főprímás? Mire integek, akkor te leszel. Fölfutása, jó? Mehet. Figyelem. Na, bátran.

0: Nagyon jó volt. És ének mit tudok rajta, igaz? Névtelettől névtelen.
1: Most a művelődési házban vagyunk, itt található a tanodának is a két terme, fönt a galériában. Tanoda 2013-tól működik, többségében itt hátrányos helyzetű gyerekekkel tudunk foglalkozni. A mi csoport létszámunk az 30 fővel indult, és 30 fő mai nap is. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos itt a tehetségápolás is. Az esélyegyelőség mindenkinek adott. Mindenki mehet iskolába, mindenki oda juthat, talán fel is veszik, de hogy ott tudjon maradni, megmaradni, az kell egy szociális háttér. A tanod ebben elég nagy mérfőkövet lerak. Mindennapos foglalkozásról van szó. Itt szaktanárokkal vagyunk különböző területekről, de a tanoda itt nem áll meg. Tehát emellett olyan programokat biztosítunk nekik, ami esetleg otthonról nem igazán lehetséges. Kirándulások. Figyellek arra, én vagyok itt a szakmai vezető egyébként, öten dolgozunk itt, hogy ez egy jó egyensúlyban legyen. Nem lehet a gyerekeket folyamatosan csak azzal gyepálni és küzdeni velük, hogy tanuljatok, mert az nem működik. Így tudnak talán akár középiskolákban, ez nagyon fontos, megmaradni. Ami itt van, hogy minden ingyenes, akármilyen programról beszélünk, itt semmiért nem fizetnek a gyerekek, ezt mi megkapjuk és rájuk költjük. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és itt a szociális háttérnek a hiányosságait, ha vannak, akkor hisz mondtam, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van többségében szó, akkor ezzel mi tudjuk pótolni.
0: Lehet kézüveskedni, ide gyertek!
2: Zsati bácsi, oda jön a néni
0: már! Oda megy!
2: Te ide bizony, hogy ide bakodok!
1: A sztereotípiák, a kudarcok, az előítéletek, kell egy belső erő. Nem mindenki tud ezzel megküzdeni. Akik valóvá jutottunk egy szintére, mondjuk egy tanulmányunk alapján, hogy nagyon sok gátat át kellett ugrani, és többszörösen teljesíteni. Tehát rengeteg dolog volt, amikor egy belső erőnek ellen, hogy igenis ott maradj el.
3: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
1: És tud végigcsinálni. És valahogy ezt aztán elfelejtik többen. Ez a kifehéredő társadalmat is sokan követik a cigányságból, hogy akkor én nem vagyok cigány, én ezt vállalom. És cigány emberként ez egy óriási felelősség, hogyha gyerekek elé megyek, nem úgy meg, hogy itt a cigány tanár úr, és akkor itt vagyok veletek, mert az is mondtam, hogy magyar ember vagyok, de mellette cigány emberként is, beás cigány, így mondanám, ez a pontosítása. És hogy ha viszont előjön egy olyan, és nem a népismeret órán, ez lehet bármilyen órán is, vagy egy osztályfőnöki órán, osztályfőnök, és előjön ebből kapcsolatban valami, akkor én igenis képviselem a cigányságomat is. De nem csak a gyerekeknél van ez szerintem, hanem az életünkben is, a bárhova elmegyünk. Nekem ez egy hivatás tudattá is alakult, hogy nekem feladatom van ezzel.
0: Az ő feladat azt lesz, jó? Nem, ide jöttünk, ide, másik jó, így fogtok táncolni. Jó, én élek előtt, és ti csak táncolni. Nem lesz ez a...

hogy iszol. Több szempontból is ismert lehet, az első a paprikát mondják, tényleg így van, kiváló paprika. Mellette pedig a zene és a kultúra, a hírességét ő adja. Érdekes, hogy mi ugye beállt cigányzenészek vagyunk, és általában a magyar cigányzenészekre mondják, hogy a vonos bandában játszanak, és hogy ők képviselik ezt a műfajnak, eznek a részét. Hát mi akár ebben különlegesek vagyunk, de vannak még ilyenek, ahol a vonos zenekarnak igenis nagy múltja volt, van, és hát reméljük, hogy lesz is. És nagyon sok szép zene, muzsika van a beás közösségtől is, ami nem a gitárhoz kötődik, a pengető zenekarokhoz, hanem a vonós zenéhez. És ezt úgy játszották már az őseink is. Egyébként Bogyiszló nem csak vonós zenekarok voltak, hanem tamburás zenekarok is voltak. Csak mindenhol azért lemorzsolódtak, több vonós banda is volt, és aztán együtt lett egy ilyen kuriózum a Bogyiszló zenekarra, ahol egy fúzió jött össze a tamburás zenekarból, maradtak hárman, és a vonós zenekarból is. Családon belül visszük tovább, hisz unokák vagyunk többségében ebben, vagy családok, vagy a saját gyermekem is benne van, tényleg a családon belül próbáljuk ezt vinni tovább.

0: a Nemzetiség önkormányzatnak a tagja, majd az elnöke lettem, és most már nem tudom, hányadik alkalommal, a nagy önkormányzatba is bejutottam az önkormányzatiba, az, ami nagyon fontos, mert a kettőnek így tudok talán egy ötvözetet adni és jobban segíteni. Hogy miért teszem? Azért teszem, hogy valamit tudjak nyújtani a cigányságomnak.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nagyon sok feladatom van. Elkezdem hétfőn reggel, akkor pénteken veszem észre, hogy otthon vagyok. Tehát reggeltől esik dolgozom. Néha azért a családról vásárra, ezt így elmondom, de valahogy magamat háttérbe teszem, és amiket beszélünk valóban a nemzetiség, amikor a nagy önkormányzat, itt tanítok, ott tanítok, és még a tanoda is, ami ott van. De ezek mind olyan szép hivatások, nekem olyan hivatás tudatom van, ami engem visz előre, és motivál. Még a mai napig motivál. Szóval azt érzem, hogy amíg bírom, addig csinálom.

0: звісно, всі ми чекаємо і мріємо про те, щоб ця війна закінчилася, щоб настав справедливий мир, і щоб ми більше ніколи не плутали гуркіт грому з вибухами ракет. Ми дуже хочемо знову відчути, як це жити в мирі. Саме про це йдеться у вірші Василя Ковтуна. Ми не випадково залишили цю поезію до закінчення заходу. Василь Ковтун.
1: Коли нарешті скінчиться цей бій, і кляті орки щезнуть по окрузі, а в чистій висі ніжно голубій промінням теплим усміхнуться друзі, коли від гніву стихне в грудях біля, і вільний вітер зарубцює рани, а рештки згарищ зродять мимовіль чарівні звуки дивного піано, коли очистять від снарядів лани і в рідну землю ляжуть добрі зерна, а всім, хто вижив, скаже сном туман, що цю війну ніхто вже не поверне, коли колиски стануть повні вщерть, і душі щастями сповняться до краю. Я промовчу, бо бачив власну смерть та розповім, як я тебе кохаю.
2: Любі друзі, нагадаю, що ви слухали поетичну композицію, створену на основі антології «Поетична варта. Українська поезія спротиву», виданої у Будапешті Фундації української книги в Угорщині «Унабук». Читала Аліна Максименко, ведуча Уляна Княгинецька. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гіміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
3: О мікрофон нал Аванесіан Олекс.
4: Jó napot kívánok! Miodrag Pavlovics 1928-ban Belgrádban született. 1954-ben végzett a Belgrádi Egyetemen. Idegen nyelveket tanult, és megírta első verses kötetét, a 87 verset. A kötet 1952-ben jelent meg. 1960-ban Pavlovicsot kinevezték a Belgrádi Nemzeti Színház drámaigazgatójává. 20 évig szerkesztőként is dolgozott a Prosveta vezető kiadónál. 2012-ben Pavlovics megkapta a Petrarca Prize német irodalmi díjat. Művei széles körben lefordították. Élete utolsó éveiben felváltva élt a németországi Tuttlingenben és a szerbiai Belgrádban. 2014-ben követői végső búcsút vettek tőle. Miodrag Pavlovics Híd a semmibe című regényéből részletet olvas Sörös Miklós színművész. Fordította Vég Katalin.
5: Ahol a vasútvonal a híd felé fordul, az út ketté ágazik. Egyik ága jobbra, a sineken át a vízimalomhoz vezet, erre meredekebb. A másik, amely gondozottabb és a városba tart, balra ereszkedik a folyó mentén ágaskodó magas kukoricásba. Lent egy kiégett ház falai körül kis lapály. Még két kifogott szekér is látszott a hűvösön. Néhány férfi ember üldögélt a füvön és cigarettázott. A ló ösztönösen balra indult volna, de a testvérek közül az, aki a bakon ült, széles karimájuk alapban, szólt a kocsisnak, hogy fogja vissza. Ebben a pillanatban hátuk mögött a dombon ropogni kezdtek a puskák. Erre úgy megrántotta a gyeplőt, hogy a ló elvágtatott jobbra át a sineken. Egy pillanat alatt leröpítette a kocsit a dombról, és csak akkor torpant meg, amikor a folyó már a lába előtt volt. A másik három testvér a hosszú fekete lepellel leborított koporsót tartotta, amely kis híján leesett a szekérről. Nem ijedtek meg a lövésektől, hallották időközönként, amióta hajnaltájt elindultak a faluból. De azt remélték, hogy most, amikor a hídon kell átkelniük, nem lesz lövöldözés. Hiszen már teljes fél órája minden elcsöndesedett. A szilfa alá hajtották a szekeret az árnyékba, és leugráltak a földre. A túlsó partról két rövid sor tűz dörrent, majd néhány magános lövés válaszképpen. A malom sötéten és alacsonyan lapult meg, kerekét kiemelték a vízből. Barna kagylóra hasonlított, amelyik előbújt szárítkozni. A testvérek körbeállva törülgették arcukról az izzadságot meg a port, és közben egymásra pislogtak, mintha a

0: mentek a malomba. Egy szótlan, tohonya emberen, a Molnáron kívül még két öregasszony volt ott. Karjukat keresztbe fonták, összegörnyedtek, majd kiegyenesedtek, mintha a mellükben lakozó fájdalmat akarnák megfojtani. A hidat lövik? Kérdezte az, aki kalapban volt, Stefan. A fiúcska magyarázatba fogott. Nem, nem a hidat lövik, mert arra az egyik is, másik is igényt formál, hanem oda át a híd túlsó végében valami árkokat ásnak, és az itteniek szét akarják zavarni őket. Stefan megnyugodva simított végig a gyerek haján. Az megkérdezte. Ki halt meg? Van csónakotok? Kérdezte Stefan. Bár tudta, hogy amióta ezek a harcok folynak, senkinek sincs a folyón csónakja. Furcsa harcok ezek. Napokon át egy-egy figyelmeztető lövés, mintha a járőrök csak sétálnának a folyó jobb és bal partján, aztán valami fölmordul a hegyekben, mozgolódás, ágyúszó, és másnap újra csönd. Legfőjebb gyérlövöldözés, egy-két magános sortűz. Mintha egyik is, másik is ijesztgetésből lődözne, jeladásul, és nem azért, hogy támadjon, hogy előre nyomuljon. Most azonban megjelentek az aknavetők is. Hová készültök? Csodálkozott a Molnár, aki már hallott az anyjuk haláláról. Azt hittem, már eltemettétek. A fiatalabb testvér, Radoica, vörösképű, a szemöldöke bozontos, oda nyújtja a pálinkás üveget a Molnárnak, és a hájas nyakára bámul. Láthatólag jócskán felöntött már a garatra. A szeme vizenyős, alig érthetően motyogja.
1: Húz belőle az öregasszony üdvösségére.
0: A Molnár megragadja az üveget, és az, mintha gyökeret verne, fehér, fényes húsában, az arca megremeg, a szeme kidülled, verítékpatak csordogál a homlokáról, a füle mellett, a tokáján, aztán ketté válik. Az egyik ág kulcsontjának gödrébe gyűlik, a másik a tarkóján keresztül a hátába folyik. Az öregasszonyok egyszerűen elcsöndesednek. A Molnár feléjük nyújtja az üveget. Erős, ilyen hőségben nem jó. Stefan arcban sovány, de termete erős, zömök. Bár valami súlyos rendellenességet sejtett, talán a törzse túlságosan hosszú a lábához képest, vagy a csípőjénél rosszul nőtt valami össze. Nem illeszkedik pontosan. A hőség ellenére is fönhagyja barna kivörösödött kalapját, mintha titkot rejtegetne alatta. Apró szeme a malom mélyét fürkészi, a fa emeltyűket, a padlást keresztül kasuljáró kötélhurkokat. Mintha minden csak ideiglenesen pihenne. Úgy tetszik, kínvallatást szakítottak félbe a bejövetelük előtt. És föltehetőleg, mihelyt kimennek, folytatni fogják. Hirtelen mindnyájan fölfigyelnek a csöndre. A lövöldözés abba maradt. A pálinkás üveg kotyog a kocsis száján.
1: Szegény szomszédjuk, akit azért hoztak magukkal, hogy visszavigye a szekeret, mert azzal nem juthatnak át a hídon.
0: Egy pillantás a fa vértezetben nyugvó, kegyetlenül nehéz, szürke és érdesen csillámló malomkőre. Szabályosan kerekded alakja csupa közöny, de fölkelti az érdeklődését. Halántékában hangosan lüktet egy ér, és titkos kapcsolások, villamos szikrái pattannak ki bensejében. Oda ment a kőhöz, ráült, kissé aggódva, hogy tompán zúgva forogni kezd. Érezte magát olyan legénynek, hogy föltartóztassa, ha megindulva szűk torkába akarná vonni. De a kő nyugton maradt. Volt ebben valami fájdalmas sértődöttség. Körös körül olyan derekasan dúlnak, pusztítanak, hogy az ő romboló munkája háttérbe szorul. A Molnár kihúzta az ingét a nadrág szíjából, és megtörölte az arcát. Radoica az öregasszonyokat ugratta, azok meg minden mondására keresztet vetettek féltükben, hogy káromkodására válaszul újra kezdődik a lövöldözés. A Molnár egyre csak hallgatott. Már régi ismerősök voltak, és lett is volna miről beszélgetniük. Stefan úgy vélte, hogy még ha figyelembe veszik is a rájuk nehezedő félelmet, akkor is barátságtalan fogadtatásban részesültek. A környéken nem szívesen látták háza népét, a négy testvér közül a háborúban egy sem esett fogságba, egy sem halt meg.
1: Visszajöttek mind, és némi büszkeség érződött rajtuk, mintha túljártak volna azoknak az eszén, akik a rövidebbet húzták.

0: Visszajöttek, hogy folytassák az üzletelést és homályos ügyeiket, egy fedél alá húzódva, asszony nélkül, bizalmatlanul, és később is gyanakvóan vonták ki magukat mindenből. Még Stefan is. Ő, aki a háború előtt a városban kereskedett, gyakrabban tért meg az atyai házba, s hol a faluban tartózkodott, hol eljárt hazúról valahová, ahová vonattal kell menni, mintha bujkálna valaki elől, vagy hajszolna valamit. A fivérek közül ő volt a leghatározottabb, neki volt a legnagyobb tekintélye. A többiek engedelmeskedtek neki, és igyekeztek a kezére járni. Idejövet nem akart szóba állni azokkal, akik a sinektől balra várakoztak, és ki akart térni kérdezősködéseik elől, ezért fordult inkább a malom felé. De most ez az elkülönültség kellemetlenül érintette, és mindenáron szóra akarta bírni a Molnárt. Mesélni kezdett, hogy az anyjuk a falujába az elhunyt bátyja mellé kívánt temetkezni, és hogy nekik teljesíteniük kell az akaratát, még ha veszélynek teszik is ki magukat. A kövér egyszer meghatódott, majdnem sírba fakadt. Aztán a hídról beszélt, arról, hogy nappal könnyebb keresztül jutni rajta, mint éjjel, mert éjszaka az ember lába beszorul a talpfák közé, és akkor lelőhetik innen is, onnan is, mert félnek, hogy támadás készül. Tegnap egy egész csoport átjutott napközben baj nélkül. Tegnap előtt is, csak akkor egy öreg a folyóba esett. Meglökhették, vagy elszédült. 10 napja ment át az utolsó vonat a völgytorokban, kisiklatták és fölgyújtották. Az egyik öreg asszony, az egyenes tartású és fiatalabb, váratlanul elfintorította az arcát, amire mindnyájan fölfigyeltek. Fölszegte a fejét, összeráncolta a homlokát, a szája kinyílt, mintha elakadt volna a lélegzete. Pillantása az ajtóra tapadt, mintha a küszöbön megjelent volna valami. Egy szót sem szólt. Lehajtotta a fejét, kendőjét pedig az orrára, szájára húzta. A válla megrázkódott, mintha sírna. Ekkor Radoica is fölemelkedett, úgy látszott, ugyanaz a láthatatlan erő sújt rá is. Aztán a gyomrához kapott, minden tekintet rászegeződött. Tehetetlenül rogyott vissza. Stefan a helyiség mélyébe húzódva figyelte a történteket, és bár mindez egy pillanat alatt játszódott le, szokatlanul lassúnak érezte mozdulataikat. A figyelem összpontosítás megnyújtotta az időviszonyokat, a mozgásokat részekre tagolta. Tudta, hogy ez a fivére részeges alak, és most gyomorgörcsök gyötrik. Mindig rosszul van, ha sokat iszik. Ma meg éppen túlzásba esett. De valami még sincs rendben. Az ő rosszul léte és az öregasszony megdöbbenése között nyilvánvaló kapcsolat van. Úgy látszik, valami végzetes esemény közeledik elháríthatatlanul. Petár, a harmadik testvér, testes és merev tartású ember, egy létrán ült Radoica mellett, és amikor látta, hogy az rosszul van, megtámasztotta kissé a vállával. De ez sem segített. A nyaka betegesen megnyúlt, és Stefan jól látta a malomkő tetejéről, hogyan vörösödik bozontos tarkójának a bőre fekete tincsei alatt. Tudta, hogy rögtön hányni fog. Ezt nem állhatta. Semmiféle betegséget nem tűrt a közelében. Elvörösödött és ráripakodott. Menj ki! Odakint hány! A kiabáláshoz egy-két mélyebb lélegzetet kellett vennie, és ekkor hozzá is elért az az illat. Édeskés, ragacsos és folytogató. Olyan sűrű, hogy szinte látta kék és mocskos barna színét. Szinte látta, mint emelkedik, terjeng ugyanaz a rothadás szag, amely reggel már egyszer megcsapta az orrát. Most ért el a bűz a Molnárhoz is. Lassan Stefan felé fordította a fejét, és csak nem mentegetőzve azt mondta, szellőcske. Stefan legyintett, mert nem értette, mire gondol a Molnár. Hozza-e, vagy viszi a szellőcske a szagot? Ez a mozdulat hanyag válasz lehetett egyikre is, másikra is, és minden egyéb föltételezésre. Petár átfogta Radoica derekát, az arca már halvány zöld volt, és alig állt a lábán, és lépésről lépésre kitámogatta. Kint rájuk nehezült a hőség, a töltés túlsó oldaláról zsivajgás hallatszott. Milos a koporsó mellett ült a hűvösön, és elmerülten haigálta a kavicsokat. A folyóparti kövek úgy engedelmeskedtek neki, mintha erre a célra rendeltettek volna. A kisfiú a malomból, a Molnárék rokona, Néhány lépésnyire állt. Kezét zsebre vágta. Rövid nadrágja alig, hanem zsákból készült. Szórakozottan, mozdulatlanul bámulta Milost, hogyan haigálja a magasba a kavicsokat, hogyan kapja el őket estükben, hogyan ismételgeti ezt a műveletet. Radoica petára támaszkodva a folyóhoz tartott. Érezte az onnan áradó frissességet. Fölvidulva nézte, milyen könnyedén folydogál, rá pedig micsoda megfoghatatlan súly nehezedik. Ami nem emelkedik föl, nem gördül le róla, úgy érezte, hogy belsejében erős állkapcsok csattantak össze, és nem lehet őket szétválasztani. A vízparthoz érve belebámult a sekély vízben fölkavarodó iszapba, úgy érezte, vonza ez az iszapos víz. A szeme előtt valami vörösség táncolt, mint a láng. Petár a homlokára szorította hűvös tenyerét, amíg öklendezett, aztán leült a fűre, hogy kiköhögje magát. Egy világos vércsepp himbálózott a teher alatt meggörbedő fűszálon, mint a szeme láttára ideje előtt beér egy gyümölcs.
1: Még?
0: Kérdezte Radoica, amikor lélegzethez jutott. Petár csípőjére tette a kezét, és a túlsó partot nézte, mintha utasítást akarna kiadni. Radoica meg próbált fölállni, de csak a térdelésig jutott. Úgy érezte, az egész híd az ő vállán nyugszik, és a terhet nem tudja levetni magáról. Mélyeket lélegzett. A vascölöpök kissé talán fölemelkedtek a gerincéről, de elborult szeme égett, és újra látta a tüzet, közelebbről, mint az előbb.
1: Le fog égni,
0: szólt, csak hogy hallja a hangját. Oda át a híd alatt kiáltoztak, úgy tetszett, énekelnek. Fölgyújtották az istálókat a faluban, súgta a fülébe egy gyermekhang. Aknával gyújtották föl a szalmát, és most ég, nem veszélyes. Azt gondolta, hogy ez utóbbi szavak rá vonatkoznak. Bántotta, mert hazug csengése volt.
1: Vizet,
0: mormolta. Eloltják azok maguk.
1: Nekem kell,
0: nyújtotta a tenyerét. Arcába fröccsent a víz, egy gyerek kéz feléje nyújtotta a vizes bögrét, de ahelyett, hogy elfogadta volna, úgy érezte, először vizelnie kell. Talán a tüzet nézte azért. Amikor azonban megkönnyebbülése közepette asszonyi kacarászást hallott a háta mögött, megnyugodott, mintha erre várt volna. Meg sem fordult, csak végig nyúlt a füvön. Megitta a vizet, és mielőtt elaludt volna, valami sárga hatolt a szemébe fölülről. A napba nézett, és úgy látta, aranyszín rántott a foszlányok hullnak alá a kék boltozatról. Petár rögtön arra fordult, ha valahol női hangot hallott, mindig azt hitte, hogy neki szól. A lány már befordult a malom sarkánál, és amikor Petár odaért, egy mezítlábas lányt látott az árnyékban a falhoz lapulva. Batyú volt nála, rövid, városias kartonruhát viselt. A haja rövidre nyírva. Mikor megpillantotta a férfit, a gerendafal túlsó végéig hátrált, Petár ott érte utól. Onnan már láttam Milost, aki kavicsokat szorongatva a markában leste őket.
1: Miért bújtál el, amikor jöttünk? Félsz, hogy bekapunk?
0: A lány vállat vont, és félrenézett. Petár a szeme sarkából látta, hogy valaki vigyorog rájuk. Ez zavarba hozta. Az öcséhez szaladt, karon ragadta. Hirtelen rájött, mit kell tennie.
1: Most eredj be, majd én vigyázok a koporsóra és Radoicára.
0: Milos lomhán fölkászálódott, fenekéről leverte a port, és egyik lábáról a másikra nehezedve bekacsázott a malomba. Petár áldogált egy darabig a szekér mellett, ha esetleg Sztevan kikukkantana, aztán megveregette a ló nyakát, öntudatlanul kívánva, hogy érezze az állat duzzadó izmait, aztán visszament a lányhoz. De hűlt helyét találta. Körül járta a malmot, elnézett a híd felé, bekukucskált a fűszfák alá, sehol sem volt. Hirtelen újra meghallotta a kacagást a közelben. Tekintete a hangot követve rátalált a lányra. A malomkerék tetején ült, és hangosan, csúfondárosan nevetett. Fejébe szökött a vér, izmait a verekedés vágya feszítette. Valahányszor sokat ivott, verekedni szokott. Heves volt és sértődékeny. Különösen, ha férfiúi büszkeségében bántották meg, úgy érezte, joga van arra, hogy erőszakos és sérthetetlen legyen. A hátában két kés szúrás nyomát viselte. Amikor megmarkolta a kerék vasküllőjét, rettenetesnek érezte magát, és a fönt remélt gyönyörűség már legyőzte benne a dühöt. Ekkor azonban dörrenések rázták meg a levegőt. A puskaropogás közeledett, sűrűsödött. A karja hirtelen elernyett. Lendülete megtorpant. Le kellett ülnie. A váratlan tehetetlenségtől leteperve a malomkerék tengelyének végére ült, és behunta a szemét. De nyomban ki kellett nyitnia, hogy fölpattanhasson. Fölötte kandikált a piros kendős lányfej. Ő nézte. Egy keskeny deszka szára hasalt a lány, hogy láthassa. Petár nem akarta tovább nézni, kezével elfette a szemét, és attól kezdve úgy érezte, hogy minden lövés abba a testbe fúródik, abba a testbe, amely odafönt a vasszerkezet tetején fekszik. Milos befelé menet megállt az ajtóban. Ahogy beleszippantott az áporodott levegőbe, valamiféle gyöngétség lett úrrá rajta. A gabonával érintkező fatárgyakból áradt feléje ez a gyöngétség. Már két hete nem volt itt Liszt. A padozat újra megfeketedett, mint a föld. De minden azt az illatot árasztotta, ez kerengett a falak között, mint a dohányfüst. Kifogyhatatlannak érezte. Gyöngétség után kívánkozott. Amióta eljöttek, először gondolt az anyjára. Amikor a fehér hab úgy lepte el ajkának szélét, mint sok apró gomba a tölgyfatuskót, az anyja még akkor is fölismerte. Csak őt, meg a húgát. Ezért úgy érezte, neki inkább halott, mint a többieknek. A sors most is jobban sújtja, mint másokat. A két öreg asszony, kihasználva azt a pillanatot, hogy Sztefán meg a Molnár a tűz terjedését nézi az ablakból, egy tarisznyából fehér pogácsát vett elő. Lassan morzsolgatták ínyükön és megmaradt fogaik között. Milos úgy tett, mintha nem látná. De azok rögtön invitálták, hogy megosszák vele a falatot. Nem akarták megkínálni sem a Molnárt, sem Sztefánt. Azok erősek és egészségesek. Talán az egész pogácsát elennék előlük, gondolták. Nekik kettejüknek két-három napig is eltart. De a cingár, kevés szavú, megnyúlt képű Milos azonnal titkos rokon szenvet ébresztett bennük. Úgy hívták meg egy darab pogácsára, mintha összeesküvésbe vonnák. Leült és elfogadta. A pogácsa sótlan volt, de a kérge jó édes. Sokáig tartogatta a falatot a szájában, és tele szájjal beszélt, mint a neveletlen gyerek. Beszélgetés közben Sztefán feléje fordult, de mielőtt bármit mondhatott volna, Milos igazolásképpen közölte, hogy Petár fölváltotta a szekérnél. Azután az ablakhoz lépett, hogy lássa, mit néz a bátyja. Még sohasem látott ilyen terebélyes és piros színű bogjákat. Volt bennük valami ördögi virgonság és kábulat. A füst, mely úgy emelkedett fölébük, mint valami hosszú, fekete, kacskaringós köldögzsinór, eszébe juttatta, hogy ez tűz. Megörült neki, saját művének érezte, valami átvillant az agyán. Ott az én kavicsaim gyújtogatnak, merengett. Íme fölgyújtották az egész falut. Jó, hogy áthaigáltam őket a folyón. Most van ott riadalom, és senki sem tudja, hogy mindent én gyújtottam föl. Aztán visszatért a józan esze. Folytott félelem ébredezett benne. A szíve vadul dobogott. Kétségbe esetten védekezett valami ellen. Úgy érezte, új ing csúszik a teste és a ruhája közé. Hűvös, mint a sejem. Valami kellemetlen verejték, mely egyenesen fölzaklatott szívéből szivárog. Ez nem tréfa, szólt magában talányosan, és háromlábú széken üldögélve a tűz megrémítette, mintha saját otthona égne ott a túlsó parton. Az a gondolat, hogy át kell mennie a hídon a koporsóval a vállán, elborzasztotta. Erre nem lesz képes. Gyakorlatias gondolatokra tért, elfut, vagy megmondja Sztefánnak, hogy nem bírja megtenni. Menjen helyette a szomszéd, aki itt szunyókál a zugolyban. Ő meg visszamegy a lóval és szekérrel. Tudta, hogy mind a négyen kellenek hozzá, de ő képtelen volna ott lépkedni a tűzvész, a halotti lepel, a vízáradat, a lövöldözés, meg minden társaságában. Amire nem képes, azt nem kell megtennie, ez világos. És érezte a vigasz gyöngéd legyintését. Tovább tűnődött, hogy otthon nincs nyugtuk, amióta Sztefán hazajárogat, és veszélyes dolgokra ösztökéli őket. Most újra veszélybe sodorja őket. Az lesz a vége, hogy jártában keltében ott hagyja valahol a fogát. Arra gondolt, hogy legjobb volna kolostorba vonulni, vagy idejönni a malomba, elszegődni Boskó mesterhez. A malom ebben a pillanatban a biztos menedéket jelentette számára. Rögtön fölhagyott tervével, amikor eszébe jutott az első segéd. Fölkoncolva találták a füzesben fél évvel ezelőtt. Nem engedelmeskedett a csetnikeknek. A molnár akkor magához vette egy gyereket segédnek. Fogságban sínlődő bátyjának a fiát. A gyerek fürgelszű volt és igyekvő. Mindig megtalálta a módját, hogy hasznosítsa magát. Élelmet szerzett, kitudta a híreket, vagy mosásba vitte a ruhát. A molnár csak azt fájlalta, hogy a fiú fölött iskola nélkül múltak az évek. Amikor másodszor is elkezdődött a lövöldözés, Petár emiatt nem mert fölmászni a malomkerékre, Milosnak táncolni kezdtek az ujjai. Elhitte, hogy ő dobja azokat a kavicsokat, amelyek tüzes pályáig keresztül kasulszelik egymást fönn a malomgerince fölött. Tetszett neki, hogy ilyen hihetetlenül sebesen kapja, dobja őket, mint valami gép. Radoica fölébredt a parton, nagyon kellemeset álmodott, de egyetlen kis részlet sem jutott az eszébe. A lövöldözés már jó ideje tartott. Petár, aki azt hitte, hogy a lányt ott fönt már rostává lőtték, nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és eszevezetten üvöltözve elkáromkodta magát. Milos hallotta, hogy a malomban a padláson fölborult valami. Akaratlanul is betapasztotta a fülét. Azután csönd, és a padlás nyílásában megjelent egy tyúk hosszú spárgával a lába körül.

Miodrág Pavlovics Híd a semmibe című regényéből részletet olvasott Sörös Miklós színművész. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Avanessi Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTV-a 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.